0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetem.
1: Tai Hong Beng Yu, Ni Hao, Ni Jia Ba Wei, Yuan Ge Lan Wu Jia Ji.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Zeit.